0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Enyhül a kánikula, érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Erdőkben csaptak fel a lángok, a mikrofonnál Gál Ildikó. Enyhül a hőség, a hétvégétől már csak másodfokú riasztás lesz érvényben. A rendelkezés keddéj félig marad hatályban. A szakemberek továbbra is kérik a megfelelő folyadékpótlást, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűző napot, valamint a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten kell figyelni az idősekre, a gyerekekre és a házi állatokra. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter jelezte közösségi oldalán. Orbán Anita újra cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a folyó alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Továbbra is érvényben van itthon a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országszerte 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetekkel összefüggésben. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozót tüzekhez szerdán csak nem 100 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi számítógéppel ellátott nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti.
1: Napos felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. Az esőt erős, viharos széllökés, néhol akár felhőszakadás is kísérheti. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, 15 és 22 fok közé esnek a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: vagytok a Péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a Petszom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

mentek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutier, a legdurvább dekoltás.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 7-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Éjfélkor lejár a jelentkezés határideje a pót felvételiben. Több millió forintot zsákmányoltak egy sázsdi ingatlanból. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Végéhez közeledik a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési időszaka. A jelentkezők pénteken éjfélig adhatják be felvételi kérelmüket az e-felvételin keresztül. Az egyetemek, főiskolák már korábban közzétették azokat a képzéseket, amelyre még várják a jelentkezéseket. A pótfelvételi során egy képzést lehet megjelölni, és fontos, hogy a szükséges dokumentumok feltöltését és a hitelesítést is el kell végezni a határidőig. A ponthatárokat augusztus 27-én hirdetik ki. Korlátozzák a forgalmat augusztus közepén Pécs és Orfű között. A Mecsekerdő ZRT tájékoztatása szerint Pécs és Remeterét között balesetveszélyes fákat vágnak ki a területen, így a közlekedőknek lassabb haladásra kell számítaniuk. A fakitermelés az útmenti sávot érinti, ezért az úttal párhuzamosan haladó kerékpárutat lezárják, munkanapokon reggel 8 és délután 3 óra között. A gyalogosoktól, túrázóktól pedig azt kérik, biztonsági okokból kerüljék el a fakitermeléssel érintett területeket, és ne lépjenek be a lezárt övezetekbe. Útburkolatjavítási munkákat végeznek hétfőtől Pécsett, a Zsolnay utca és a Mohácsi út kereszteződésénél. A garanciális javítás során marási munkákat, betonozást, aszfaltozást, valamint ellenőrző munkálatokat végeznek majd. A kivitelezés ideje alatt az érintett területet elzárják a forgalom elől. A közlekedők emiatt a belváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávszűkületre számíthatnak, várhatóan egy héten át. Augusztus 1-én érkezett bejelentés a rendőrségre, melyből kiderült, hogy ismeretlenek betörtek egy sázsdi ingatlanba, ahonnan közel 10 millió forintot vittek el. A rendőrök hamarosan azonosították a betörőt, egy 60 éves diósviszlói férfit. A nyomozás során az is kiderült, vélhetően nem egyedül követte el tettét. A szálak egy 54 éves pécsi férfihoz vezettek, aki korábban járt a sértett lakásán, és megtudta, hogy nagyobb összeget tart otthon. A rendőrök augusztus 3-án fogták el a két férfit, az otthonaikban tartott házkutatás során nagyobb összegű készpénzt, illetve a betöréshez alkalmas eszközöket is találtak. Az ügyben a komlói rendőrkapitányság nyomoz. Befejeződtek a víztározók kivitelezési munkái Szaporcán. A község és a Baranya vármegyei önkormányzati hivatal közösen 100 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós forrás nyert el a munkára. A Kossuth Lajos utca és a Dózsa-György út kereszteződésénél található Holt medernél elvégezték a tisztítást és a területrendezést. Megvalósult a holták kotrása és a partfal biztosítása is. A fejlesztés eredményeként javul a település vízgazdálkodása és a pangóvizek kialakulásának kockázata csökken. Pénteken délután hivatalosan is átadják Siklóson a Gyűdi út és a Felszabadulás utca csomópontjában kialakított új körforgalmat, illetve a szolgáltatóház előtti teret, írja a Siklósi Hírek. Az elmúlt hónapokban megújult a szolgáltatóház környezete, a Gyűdi út és a Felszabadulás utca kereszteződésében pedig új körforgalom készült. Az átadón a térség országgyűlési képviselőjének kabinetvezetője mond beszédet, Rigő Gábor polgármester mellett. Új gépjármű fecskendőt adtak át szerdán Szigetváron. A hivatásos tűzoltó parancsnokság egy Heros Aquaman 4000 típusú tűzoltóautóval gazdagodott, ami a jelenleg elérhető legkorszerűbb modellek közé tartozik. Az új járműnek köszönhetően tovább erősödött a szigetvári tűzoltóság beavatkozási képessége, növelve ezzel a lakosság biztonságát. Gyerekeknek szóló baleset megelőzési és szemléletformáló programot tart ma a Baranyai Rendőrség Kozármistenyben. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint ezen a nyáron ez már a 3. ilyen alkalom. A fókuszban ezúttal is a roller balesetek megelőzése áll. A foglalkozás során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a rollerezés szabályait. A programra délelőtt 10 és déli 12 óra között kerül sor a művelődési központ előtti területen. Ősszel folytatódik az Iskolában az Erdő című program, melynek keretében a diákok erdőpedagógiai foglalkozásokon vehetnek részt. A programra a hazai köznevelési intézmények regisztrálhatnak, az erdészeti erdei iskolák pedagógusai pedig legfeljebb 30 fős csoportoknak, osztályoknak tartanak díjmentes, tematikus foglalkozásokat országszerte. A részvételhez regisztrációra van szükség, amit a program honlapján keresztül lehet megtenni augusztus 26-ától a keret beteléséig. Eredményesen pályázott Királyegyháza önkormányzata a Magyar Falu programban. A település összesen több mint 60 millió forint támogatást nyert el. A pénzből két beruházás is megvalósulhat. Megújítják a kultúrház előtti parkolót, illetve a korábbi posta épületét is felújítják. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan korszerűsítése új lehetőséget biztosíthat az épület hasznosítására. Csaknem 2 hektáron égett a learatott tarló szerdán az esti órákban tengeri külterületén, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy erdősávot és egy napraforgó táblát is veszélyeztettek, végül egyikre sem terjedt át a tűz. Az esethez a pécsi és siklósi hivatásos, valamint a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek több irányból dolgozva eloltották a lángokat. Kár nem keletkezett, személyi sérülés nem történt. Kiváló eredményekkel zárta a zalaegerszegi országos bajnoki hétvégét a PSN ZRT Pécsi Sportiskola triatlon szakosztálya. Az utánpótlás országos bajnokságon és a váltó országos bajnokságon a pécsi versenyzők több top 10-es helyezést is szereztek. A gyermek fiú váltó pedig történelmi bronzérmet szerzett. Az éremszerzők Súrján Balázs, Súrján László és Halász Jakab voltak. A harmadik fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2. A HRM Kozár Miseny ellenfele ezúttal a Csákvár lesz. A baranyai együttes idegenben lép pályára. A Szentlőrincre hazai mérkőzés vár a Nagykanizsa ellen. Mind a két találkozó vasárnap délután 17:30 kezdődik. A labdarúgó MB3 harmadik fordulójában a PMFC a hétvégén a Majoshoz látogat. A meccset vasárnap délután 17:30 játsszák, írja a klubba honlapján. A második forduló elmaradt mérkőzéseit jövő héten pótolják, így a PMFC augusztus 12-én szerdán ismét pályára lép, ezúttal a Sárbogárd vendégeként. Ez volt a Pécsbók, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM.

0: FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2026. 8. hó 7. péntek. Sok boldogságot kívánok, kedves ibolyák, és Isten éltessen minden szülinapos Best hallgatót is. 6 óra múlt 10 perccel Maxim Levente vagyok, és készültem a Hooligans-zel, jön Ed Sheeran a Flip the Script, de most 50 Cent a Candy Shop-pal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az év 219. napján, augusztus 7-e van péntek, a Nemzetközi Sörnap, amelyet minden év augusztus első péntekén tartanak, és amely 2008-ban indult a kaliforniai Santa Cruzból. Célja ünnepelni a sörfőzőket, a sörpultosokat és magát az italt, valamint összehozni a különböző kultúrákat egy-egy korsó sör mellett. Persze, csak szigorúan 18 éven felülieknek és mértékkel. Rossz szokások, Bad Habits címmel pedig Ed Sheeran dalával megy tovább a péntek reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM-mal a legjobb zenék. Eredetileg a hét közepére prognosztizálták, de pár napot késett. Reméljük, ma már tényleg itt az enyhülést hozó hidegfront. Részletek az időjárásról a hírek végén rögtön fél hét. Jó reggelt, Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Éjfélig tart a pótfelvételi jelentkezési időszaka. Napközben 35 fok alá eshet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Végéhez közeledik a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési időszaka. A jelentkezők pénteken éjfélig adhatják be felvételi kérelmüket az e-felvételin keresztül. Az egyetemek, főiskolák már korábban közzétették azokat a képzéseket, amelyre még várják a jelentkezéseket. A pótfelvételi során egy képzést lehet megjelölni, és fontos, hogy a szükséges dokumentumok feltöltését és a hitelesítést is el kell végezni a határidőig. A ponthatárokat augusztus 27-én hirdetik ki. Útburkolatjavítási munkákat végeznek hétfőtől Pécsett, a Zsolnay utca és a Mohácsi út kereszteződésénél. A garanciális javítás során marási munkákat, betonozást, aszfaltozást, valamint ellenőrző munkálatokat végeznek majd. A kivitelezés ideje alatt az érintett területet elzárják a forgalom elől. A közlekedők emiatt a belváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávszűkületre számíthatnak, várhatóan egy héten át. Kiváló eredményekkel zárta a zalaegerszegi országos bajnoki hétvégét a PSN ZRT Pécsi Sportiskola triatlon szakosztálya. Az utánpótlás országos bajnokságon és a váltó országos bajnokságon a pécsi versenyzők több top 10-es helyezést is szereztek. A gyermek fiú váltó pedig történelmi bronzérmet szerzett. Az éremszerzők Súrján Balázs, Súrján László és Halász Jakab voltak.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett az Atinai út egy szakaszán gázhálózati munkákat végeznek. A helyszínen sávlezárás van érvényben. Útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani a Rákóczi út egy szakaszán. A NAV előtt ugyanis betonburkolatot cserélnek. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak, emiatt a felső makárdűlő bevezető szakaszát teljes szélességében lezárták, és lezárás várja a közlekedőket a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy hideg front éri el térségünket, nagy lehűlést nem hoz, de egy kicsit enyhül a forróság. A napos időszakokat ma már többfelé zavarják majd gomoly felhők, ebből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északias szél többfelé megerősödhet, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Mix Salsa.
1: Best FM, a legjobb zenék. Ha minden igaz, ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből itt-ott záporok, zivatarok alakulhatnak ki. 29-39 fok között lesz még ma a maximum. Legelőször a nyugati határ mentén enyhül az idő, legkésőbb pedig délkeleten majd. Két diva a 90-es és 2000-es évekből, és hát napjainkban is igen-igen népszerűek továbbra is, és aktívak továbbra is. Egyiküket például az idei foci VB-n is láthattuk, nem is egyszer, fellépőként is, és a közönség soraiban is fiaival. Jön Beyoncé és az emlegetett Shakira, Beautiful Liar című dala a Besten.
2: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok! Órák kérdése, vagy valahol már hűvösebb van? Meg lehet írni akár ezt is. 0620 55 55 155 az érkező hidegfrontról. Részletek a hírek végi időjárás jelentésben. Hét után pedig jön többek között Whitney Houston. És Fluor is. Kicsi lány, ó, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi legó. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Fakivágásokra készül Pécs közelében a Mecsekerdő ZRT. Napközben egy hidegfront éri el térségünket. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Korlátozzák a forgalmat augusztus közepén Pécs és Orfű között. A Mecsekerdő ZRT tájékoztatása szerint Pécs és Remeterét között balesetveszélyes fákat vágnak ki a területen, így a közlekedőknek lassabb haladásra kell számítaniuk. A fakitermelés az útmenti sávot érinti, ezért az úttal párhuzamosan haladó kerékpárutat lezárják, munkanapokon reggel 8 és délután 3 óra között. A gyalogosoktól, túrázóktól pedig azt kérik, biztonsági okokból kerüljék el a fakitermeléssel érintett területeket, és ne lépjenek be a lezárt övezetekbe. Ősszel folytatódik az Iskolában az Erdő című program, melynek keretében a diákok erdőpedagógiai foglalkozásokon vehetnek részt. A programra a hazai köznevelési intézmények regisztrálhatnak, az erdészeti erdei iskolák pedagógusai pedig legfeljebb 30 fős csoportoknak, osztályoknak tartanak díjmentes, tematikus foglalkozásokat országszerte. A részvételhez regisztrációra van szükség, amit a program honlapján keresztül lehet megtenni augusztus 26-ától a keret beteléséig. A labdarúgó NB3 harmadik fordulójában a PMFC a hétvégén a Majoshoz látogat. A meccset vasárnap délután 17:30-kor játsszák, írja a klub a honlapján. A második forduló elmaradt mérkőzéseit jövő héten pótolják, így a PMFC augusztus 12-én szerdán ismét pályára lép, ezúttal a Sárbogárd vendégeként.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Pécsett az Atinai út egy szakaszán gázhálózati munkákat végeznek, a helyszínen sávlezárás van érvényben. Útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani a Rákóczi út egy szakaszán, a NAV előtt ugyanis betonburkolatot cserélnek. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak, emiatt a felső makárdülő bevezető szakaszát teljes szélességében lezárták, és lezárás várja a közlekedőket a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy hideg front éri el térségünket, nagy lehűlést nem hoz, de egy kicsit enyhül a forróság. A napos időszakokat ma már többfelé zavarják majd gomoly felhők, ebből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északias szél többfelé megerősödhet, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Azzal a Madonnával indul az óra, aki Kylie-val készítette el nemrég első hivatalos duettjüket, amely augusztus 7-én jelenik meg, a címe pedig Love Sensation lesz. Most a Give It To Me-t énekli, 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max Emlevente vagyok.
0: Best FM.

West FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 7-én, pénteken. Azon a napon, amikor 1947-ben a Kon-Tiki tutajon közel 8000 kilométert megtevő 101 napos utazás után Thor Heyerdahl norvég utazó társaival megérkezik a polinéziai Raroja Coral szigetre, mellyel így bizonyítást nyert, hogy az ókorban mai szemmel primitívnek tekintett eszközökkel is lehetséges volt átkelni a csendes óceánon. További érdekességek augusztus 7-éről egy picit később, addig Will Smith, nem sokára a Valmar és Manuel, most pedig Mark Ronson és Amy Winehouse duettje.

0: Best FM, a legjobb zenék. 90-es és 2000-es évek időszakának legelejére ugrunk vissza a hírek után. Rögtön 7:30. Jó reggelt! A hírek végén részleteket hallhatunk az érkező hidegfrontról végre, aztán pedig a Dimples D Sucker DJ-je folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Több millió forintot zsákmányoltak egy sázsdé ingatlanból. Ma már előfordulhatnak záporok, zivatarok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 1-én érkezett bejelentés a rendőrségre, melyből kiderült, hogy ismeretlenek betörtek egy sázsdé ingatlanba, ahonnan közel 10 millió forintot vittek el. A rendőrök hamarosan azonosították a betörőt, egy 60 éves diósviszlói férfit. A nyomozás során az is kiderült, vélhetően nem egyedül követte el tettét. A szálak egy 54 éves pécsi férfihoz vezettek, aki korábban járt a sértett lakásán, és megtudta, hogy nagyobb összeget tart otthon. A rendőrök augusztus 3-án fogták el a két férfit, az otthonaikban tartott házkutatás során nagyobb összegű készpénzt, illetve a betöréshez alkalmas eszközöket is találtak. Az ügyben a komlói rendőrkapitányság nyomoz. Gyerekeknek szóló baleset megelőzési és szemléletformáló programot tart ma a Baranyai Rendőrség Kozármistenyben. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint ezen a nyáron ez már a harmadik ilyen alkalom. A fókuszban ezúttal is a roller balesetek megelőzése áll. A foglalkozás során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a rollerezés szabályait. A programra délelőtt 10 és déli 12 óra között kerül sor a művelődési központ előtti területen. A harmadik fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2. A HRM Kozármistenny ellenfele ezúttal a Csákvár lesz, a baranyai együttes idegenben lép pályára. A Szentlőrincre hazai mérkőzés vár a Nagykanizsa ellen, mind a két találkozó vasárnap délután 17:30 kezdődik. Pécsett az Atinai út egy szakaszán gázhálózati munkákat végeznek, a helyszínen sávlezárás van érvényben. Útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani a Rákóczi út egy szakaszán, a NAV előtt ugyanis betonburkolatot cserélnek. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak, emiatt a felső makárdűlő bevezető szakaszát teljes szélességében lezárták, és lezárás várja a közlekedőket a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy hideg front éri el térségünket, nagy lehűlést nem hoz, de egy kicsit enyhül a forróság. A napos időszakokat ma már többfelé zavarják majd gomoly felhők, ebből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi szél többfelé megerősödhet, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

DJ. So listen, what I'm

0: SZFM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok augusztus 7-én, pénteken. Sok boldogságot az ibolyáknak és Isten éltesse a szülinaposokat is. 71 éve ezen a napon a tokiói telekommunikációs gyártóvállalat, a mai Sony elődje, elkezdte árulni az első tranzisztoros rádiót. 1958. augusztus 7 megszületett Bruce Dickinson, angol énekes dalszerző, az Iron Maiden frontembere. ...1960-ban a mai napon született David Duchovny, amerikai színész, az X aktákban láthattuk a legtöbbször. 1966-ban a mai napon született Jimmy Jimbo Wales, amerikai internetes vállalkozó, a Wikipedia alapítója. A sort pedig a 75-ös születésű Charlize Theron, dél-afrikai színésznő zárja, akit legutóbb Kalipszó szerepében az Odüsszeiában láthattunk. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Fakivágásokra készül Pécs közelében a Mecsekerdő ZRT. Napközben egy hidegfront éri el térségünket. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Korlátozzák a forgalmat augusztus közepén Pécs és Orfű között. A Mecsekerdő ZRT tájékoztatása szerint Pécs és Remeterét között balesetveszélyes fákat vágnak ki a területen, így a közlekedőknek lassabb haladásra kell számítaniuk. A fakitermelés az útmenti sávot érinti, ezért az úttal párhuzamosan haladó kerékpárutat lezárják, munkanapokon reggel 8 és délután 3 óra között. A gyalogosoktól, túrázóktól pedig azt kérik, biztonsági okokból kerüljék el a fakitermeléssel érintett területeket, és ne lépjenek be a lezárt övezetekbe. Új gépjárműfecskendőt adtak át szerdán Szigetváron. A hivatásos tűzoltó parancsnokság egy Heros Aquaman 4000 típusú tűzoltóautóval gazdagodott, ami a jelenleg elérhető, legkorszerűbb modellek közé tartozik. Az új járműnek köszönhetően tovább erősödött a szigetvári tűzoltóság beavatkozási képessége, növelve ezzel a lakosság biztonságát. Csaknem 2 hektáron égett a learatott tarló szerdán az esti órákban tengeri külterületén, közölte a katasztrófavédelem. A lángok egy erdősávot és egy napraforgó táblát is veszélyeztettek, végül egyikre sem terjedt át a tűz. Az esethez a pécsi és siklósi hivatásos, valamint a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek több irányból dolgozva eloltották a lángokat. Kár nem keletkezett, személyi sérülés nem történt.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécsett az Atinai út egy szakaszán gázhálózati munkákat végeznek, a helyszínen sávlezárás van érvényben. Útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani a Rákóczi út egy szakaszán, a NAV előtt ugyanis betonburkolatot cserélnek. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak, emiatt a felső makárdűlő bevezető szakaszát teljes szélességében lezárták, és lezárás várja a közlekedőket a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy hideg front éri el térségünket, nagy lehűlés nem hoz, de egy kicsit enyhül a forróság. A napos időszakokat ma már többfelé zavarják majd gomoly felhők, ebből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi szél többfelé megerősödhet, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És egy jó tanács, aki az M1-esen halad Budapest felé, és még Tata előtt tart, válassza inkább az 1-es főutat. A terelésben két helyen, illetve Biatorbágy és Törökbálint között is baleset okoz. Hát összesen több mint 10 kilométeres torlódást. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Rögtön George Michael, most pedig a House of Blessing, Maxim Laranta vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt éreztem ma, amikor kiléptem idefele jövet az ajtón, hogy nem nehezedik rám az éjszakai forróság sem. Kellemes szellőjár, nálunk ugyan nem esett, de mindenképpen felfrissült a levegő, és ez jó, úgyhogy próbáljuk meg újból. Forróság nélkül, csak idézőjelben kánikulában, a pénteket, augusztus 7-e van, jó reggelt, jó utat, sok boldogságot az ibolyáknak, aki pedig az M1-esen készül Budapestre tartani, az jobban járhat Tatabányánál, lekanyarodik az 1-es főútra, terelésben ugyanis több helyen is baleset, illetve Biatorbágy és Török Bálint között is baleset nehezíti az M1-es forgalmát. Jön a Laya és a Try Again a folytatásban a Besten.
1: Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. It's been a long time, long time. Wishing to left you, without a dope.

0: reggel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Sopronban 20, Szeged környékén 27 fok van, és napközben is ez lesz majd a leosztás. 30-37 fok között alakul a mai maximum, és délkeleten marad még a magasabb hőmérséklet, máshol felfrissül a levegő. Érkezik, vagy már ide is ért a front egy része. Pontos részletek az időjárásról a hírek végén rögtön 8:30. A Take That dala a Relight My Fire szól utána.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Éjfélig tart a pótfelvételi jelentkezési időszaka. Napközben 35 fok alá eshet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Végéhez közeledik a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési időszaka. A jelentkezők pénteken éjfélig adhatják be felvételi kérelmüket az e-felvételin keresztül. Az egyetemek, főiskolák már korábban közzétették azokat a képzéseket, amelyre még várják a jelentkezéseket. A pótfelvételi során egy képzést lehet megjelölni, és fontos, hogy a szükséges dokumentumok feltöltését és a hitelesítést is el kell végezni a határidőig. A ponthatárokat augusztus 27-én hirdetik ki. Útburkolatjavítási munkákat végeznek hétfőtől Pécsett, a Zsolnay utca és a Mohácsi út kereszteződésénél. A garanciális javítás során marási munkákat, betonozást, aszfaltozást, valamint ellenőrző munkálatokat végeznek majd. A kivitelezés ideje alatt az érintett területet elzárják a forgalom elől. A közlekedők emiatt a belváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávszűkületre számíthatnak, várhatóan egy héten át. Kiváló eredményekkel zárta a zalaegerszegi országos bajnoki hétvégét a PSN ZRT Pécsi Sportiskola triatlon szakosztálya. Az utánpótlás országos bajnokságon és a váltó országos bajnokságon a pécsi versenyzők több top 10-es helyezést is szereztek. A gyermek fiú váltó pedig történelmi bronzérmet szerzett. Az éremszerzők Súrján Balázs, Súrján László és Halász Jakab voltak.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett az Atinai út egy szakaszán gázhálózati munkákat végeznek. A helyszínen sávlezárás van érvényben. Útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani a Rákóczi út egy szakaszán. A NAV előtt ugyanis betonburkolatot cserélnek. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak, emiatt a felső makárdűlő bevezető szakaszát teljes szélességében lezárták, és lezárás várja a közlekedőket a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy hideg front éri el térségünket, nagy lehűlés nem hoz, de egy kicsit enyhül a forróság. A napos időszakokat ma már többfelé zavarják majd gomoly felhők, ebből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északias szél többfelé megerősödhet, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Mizná, itt az idő, a hűvösebb idő, hála a jó égnek. Ma egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják gomoly felhők, többfelé kialakulhat zápor, zivatar, de felhőszakadás, jégeső sem kizárt, viszont fontos, hogy nem országosan, csak lokálisan várhatóak ezek. A maximum 30-36 fok körül alakul, délkeleten lesz még magasabb a hőmérséklet, máshol érezhetően enyhült és enyhül a forróság.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az egyik legszebb jazz megazdalt is lejátszom majd a következő órában. Szól majd a Csepp a tengerben a hírek után. Az óra Fergivel indul. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ma végre nem lesz 40 fok. Jó reggelt, szép napot kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Fakivágásokra készül Pécs közelében a Mecsekerdő ZRT. Napközben egy hidegfront éri el térségünket. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Korlátozzák a forgalmat augusztus közepén Pécs és Orfű között. A Mecsekerdő ZRT tájékoztatása szerint Pécs és Remeterét között balesetveszélyes fákat vágnak ki a területen, így a közlekedőknek lassabb haladásra kell számítaniuk. A fakitermelés az útmenti sávot érinti, ezért az úttal párhuzamosan haladó kerékpárutat lezárják, munkanapokon reggel 8 és délután 3 óra között. A gyalogosoktól, túrázóktól pedig azt kérik, biztonsági okokból kerüljék el a fakitermeléssel érintett területeket, és ne lépjenek be a lezárt övezetekbe. Ősszel folytatódik az Iskolában az Erdő című program, melynek keretében a diákok erdőpedagógiai foglalkozásokon vehetnek részt. A programra a hazai köznevelési intézmények regisztrálhatnak, az erdészeti erdei iskolák pedagógusai pedig legfeljebb 30 fős csoportoknak, osztályoknak tartanak díjmentes, tematikus foglalkozásokat országszerte. A részvételhez regisztrációra van szükség, amit a program honlapján keresztül lehet megtenni augusztus 26-ától a keret beteléséig. A labdarúgó MB3 harmadik fordulójában a PMFC a hétvégén a Majoshoz látogat. A meccset vasárnap délután 17:30-kor játsszák, írja a klub a honlapján. A második forduló elmaradt mérkőzéseit jövő héten pótolják, így a PMFC augusztus 12-én szerdán ismét pályára lép, ezúttal a Sárbogárd vendégeként.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécsett az Atinai út egy szakaszán gázhálózati munkákat végeznek, a helyszínen sávlezárás van érvényben. Útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani a Rákóczi út egy szakaszán, a NAV előtt ugyanis betonburkolatot cserélnek. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak, emiatt a felső makárdűlő bevezető szakaszát teljes szélességében lezárták, és lezárás várja a közlekedőket a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy hideg front éri el térségünket, nagy lehűlést nem hoz, de egy kicsit enyhül a forróság. A napos időszakokat ma már többfelé zavarják majd gomoly felhők, ebből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északias szél többfelé megerősödhet, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most, hogy a sivatagi jelző már nincs tiltólistán, jön a Sivatagi Rózsa, Desert Rose is Sting-től és Chad Mami-tól ebben az órában, amelyben énekel még Kelly Clarkson, zenél a Bon Jovi, itt lesz a Fats & Small, de csak Fergie után. Hello, jó reggelt kívánok, 4 perccel múlt 9 óra. Augusztus 7, péntek, sok boldogságot az ibolyáknak és a szülinaposoknak. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max Emlöventa vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best.

Westfm a legjobb zenék, a Holdig és vissza a címe a Savage Garden soron következő dalának, de van, ami nem jön vissza a Holdról, például a SpaceX rakétájának egy fokozata, amely a hangsebesség 7-szeresével csapódott a Holdba, a 3 tonna TNT robbanásával felérő becsapódást a NASA és a csillagászok is árgus szemekkel figyelték. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között jön tehát az Ausztrál Duo, és jöhet a közlekedési info is, ha van, 0620 55 55 155.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Ezt a film a legjobb zenék, a Fats & Small-t hallottuk, Feel Good. Jó érzés, hogy most már egy kicsit enyhült a forróság, fújdogál a szél, hajladoznak a fák itt a stúdió ablakán, kitekintve ezt tapasztalom, illetve úton idefele nem nehezetett rám a hajnali forróság. 41,6 fok megdőlt a mindenkori melegrekord, viszont most nagyon kellemes, 19 fok van csak Sopronban. Az ország délkeleti részén viszont 30, napközben is ott lesz melegebb, 36-37 fok is lehet akár, máshol 30-34 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből az IIO-tól és Nagy Jálitól, ez a Rapture FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Best FM a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek két ikonja adja egymásnak a mikrofont. Christina Aguilera után jön Britney Spears, és egy gyors közlekedési info az M6-osról, ahol a főváros felé vezető oldalon Dunaújváros térségében két autó ütközött a helyszínelés idejére, a külső és a lálósávot lezárták.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idő, ami néha rohan, néha pedig nagyon-nagyon lassan telik, főleg ha például a tikkasztó forróság végét várjuk. Time is ticking away, 10 után hozom a C-block dalát, és most, hogy enyhülni látszik a hőség, nem fér a bőrében a Hooligans.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Tartunk egy rövid szünetet, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak a Besten. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Több millió forintot zsákmányoltak egy sázsdé ingatlanból. Ma már előfordulhatnak záporok, zivatarok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 1-én érkezett bejelentés a rendőrségre, melyből kiderült, hogy ismeretlenek betörtek egy sázsdé ingatlanba, ahonnan közel 10 millió forintot vittek el. A rendőrök hamarosan azonosították a betörőt, egy 60 éves diósviszlói férfit. A nyomozás során az is kiderült, vélhetően nem egyedül követte el tettét. A szálak egy 54 éves pécsi férfihoz vezettek, aki korábban járt a sértett lakásán, és megtudta, hogy nagyobb összeget tart otthon. A rendőrök augusztus 3-án fogták el a két férfit, az otthonaikban tartott házkutatás során nagyobb összegű készpénzt, illetve a betöréshez alkalmas eszközöket is találtak. Az ügyben a komlói rendőrkapitányság nyomoz. Gyerekeknek szóló baleset megelőzési és szemléletformáló programot tart ma a Baranyai Rendőrség Kozármistenyben. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint ezen a nyáron ez már a harmadik ilyen alkalom. A fókuszban ezúttal is a roller balesetek megelőzése áll. A foglalkozás során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a rollerezés szabályait. A programra délelőtt 10 és déli 12 óra között kerül sor a művelődési központ előtti területen. A harmadik fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2. A HRM Kozármistenny ellenfele ezúttal a Csákvár lesz, a baranyai együttes idegenben lép pályára. A Szentlőrincre hazai mérkőzés vár a Nagykanizsa ellen, mind a két találkozó vasárnap délután 17:30 kezdődik. Pécsett az Atinai út egy szakaszán gázhálózati munkákat végeznek, a helyszínen sávlezárás van érvényben. Útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani a Rákóczi út egy szakaszán, a NAV előtt ugyanis betonburkolatot cserélnek. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak, emiatt a felső makárdűlő bevezető szakaszát teljes szélességében lezárták, és lezárás várja a közlekedőket a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál is. A meteorológusok előrejelzései szerint ma egy hideg front éri el térségünket, nagy lehűlést nem hoz, de egy kicsit enyhül a forróság. A napos időszakokat ma már többfelé zavarják majd gomoly felhők, ebből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északias szél többfelé megerősödhet, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hála a jó égnek, nincs már 40 fok, az ibolyák sem ponnyadoznak a forróságban. Nekik egyébként sok boldog névnapot kívánok, augusztus 7 péntek, úgyhogy táncra perdülhetünk egyrészt a hétvége okán is, meg hogy véget ér a forróság. Aki így tesz, annak 6 és 8 között ma a Night Shift Extrában a házigazda, White Boy pörgeti a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit mixben. Ezek közül Oli Mercy indul, a Dance With Me Tonight, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM,

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Egy jó hír a Faith No More rajongóknak, 2027 a zenekar visszatérésének éve lesz. Több mint egy évtized koncertszünet után hivatalosan is bejelentette a visszatérését a Faith No More. A legendás zenekar ezzel pontot tett az évek óta tartó találgatások és meghűsült újraegyesülési tervek végére. A 90-es és 2000-es évekből most a Crystal Waters hoz el egy szeletet, 100% Pure Love a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Két jó hír, egyrészt megszűnt a forróság, másrészt újra közlekedik a Komp Nagymaros és Visegrád között. Sajnos nem a Duna vízállása emelkedett jelentősen, hanem a kotrási munkálatok tették lehetővé a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: És Lady Gaga paparazziával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, itt az ibolyákat, a szülinaposokat ünnepelhetjük együtt, vagy ha van közlekedési hír, azt is várom szeretettel. Képzeletbeli házi színpadunkon pedig fellép a Red Bull Pilvaker is.
2: Nem tudhatom, hogy másnak kitáljék, mit jelent nekem szülő hazám, mit
1: elállít. A friss hírek aztán újból a legjobb zenék jönnek itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hogyan tudnék élni
4: nélküled? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
6: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért sert és gulyás csipetkével. Az A menü rostos sült lazac zöldséges tabuléval, a B menü aranygaluska vaníliasodóval, a C menü vadas makaróni tésztával. A Paleo menü 3290 forintért gombás púréhagymaleves, francia lecsó pirított sertés tarjával.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Viceboy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felejthetetlen.

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A vártnál is kedvezőben alakult az infláció júliusban. Kisebb földrengések voltak a horvát tengerpart térségében, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 1,2%-kal csökkent az infláció júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint ennyivel haladták meg a fogyasztói árak az egy évvel korábbi szintet. Ez jobb eredmény, mint amire a szakértők számítottak. Az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál ugyanakkor 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és a dohányáruk. Holnaptól enyhül a forróság. A hőségriasztás akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez majd jövő keddig marad érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Közben emelkedett a Duna vízszintje, a folyó ausztriai vízgyűjtőjén eleredt az eső tegnap, és mára is nagyobb csapadékot jósolnak, ami további vízszint emelkedést hozhat. A paksi atomerőmű utolsó blokkja stabilan üzemel. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ma már nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre. Már majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAV a Balatonnál, és 316 esetben tárt fel szabálytalanságot. A turisztikailag kiemelt térségekben vizsgálódtak a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében. A vendéglátóhelyek és üzletek mellett a SZAP és kvadbérléseket, valamint a taxi szolgáltatásokat is ellenőrizték, de a turizmus fejlesztési hozzájárulás teljesítését is nézték. A szabálytalanságok többsége a nyugtatás elmulasztásához vagy foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. Kisebb földrengések rázták meg a horvát tengerpart térségét. Az első 3,5-es erősségű földmozgás hajnalban volt Novi Vinodolskinál, a második 2,7-es erősségű pedig reggel Dubrovnik térségében. A rengéseket lehetett érezni, de károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Pár fokot mérséklődik a meleg, de még mindig marad a kánikula. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Ma már nem lesz 40 fok, de még marad a meleg nyári idő. A hidegfront nem hoz országos csapadékot, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főképp a Dunától keletre. Országszerte sokat süt majd a nap, délutántól lehet több felhő az égen. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra majd 15 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a napos idő, elvétve záporokkal, a szél megélénkül, 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Viszontlátásra, hőkupola, ne lássunk már többé. Soha. Hihetetlen, de vége van a hihetetlen forróságnak. Hihetetlen meleg volt, megdőlt a mindenkori melegrekord, ahogy hallottuk többször. 41,6 fok még nem volt Magyarországon. És hihetetlen, de hihetetlen címmel az IMF dala is szól nem sokára. Ebben az órában Jay-Z Beyoncéval, Artful Dodger Craig Daviddel, elsőként pedig Lady Gaga jön. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz, nyáron télen a nép. Éppen

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élmezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM.
2: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Péntek van, ami azt jelenti, hogy Night Shift extra 6 és 8 között. Ma a házigazda hozza az ezredforduló legnagyobb slágereit mixben 120 percen keresztül a Best FM lemezjátszóinál. White Boy, most pedig Artful Dodger érkezik. Best FM. 3, 2, 1.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hála a jó égnek, megszűnt az embertelen forróság, vagy hát megszűnik majd délkeleten is valamikor holnap, mert hogy ott ma még nagyon meleg, 36-37 fok is lehet, máshol 30-34-35 fok közötti maximumok mellett telik a péntek. Kis szél, lokális záporok, zivatarok, ilyen időre készülhetünk majd a holnapi és a holnap utáni napon is. A folytatásban még az óra végéig hozom Madonnát, aki első hivatalos közös dalát készített el Kylie-val. De érkezik Horváth Tamás és Jerry Halliwell is a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pillanatok kérdése is 12-t üt az óra, úgyhogy ideje átadnom a stafétát Majoros Ritának. A The Rasmus in the Shadows című dalával startol a pénteki Best délután. Hétvégén is találkozunk, akkor Hori kollégám helyett jövök holnap és holnap után reggel 6-tól. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats & Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
4: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Csökkent az élelmiszerek ára is. Véleményezhetjük a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjét. Kisebb földrengések voltak a horvát tengerparton. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 1,2%-kal csökkent az infláció júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint ennyivel haladták meg a fogyasztói árak az egy évvel korábbi szintet. Ez jobb eredmény, mint amire a szakértők számítottak. Az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál ugyanakkor 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és a dohányáruk. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán rámutatott, az erősödő forint is hozzájárult a kedvező inflációs adathoz, az élelmiszerek ára pedig hosszú idő után először csökkent. Társadalmi egyeztetés kezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjéről és a hozzá kapcsolódó volánbuszhálózatról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid kitért rá, hogy már zajlik az utolsó tesztüzem Budapest és Kelebia között, ami ahhoz kell, hogy elindulhasson a szakaszon a személyszállítás. A Közlekedéstudományi Intézet honlapján már véleményezhető a menetrend. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát. Ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asztály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
7: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asztály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
6: Kisebb földrengések rázták meg a horvát tengerpart térségét. Az első 3,5-es erősségű földmozgás hajnalban volt Novi Vinodolskinál, a második 2,7-es erősségű pedig reggel Dubrovnik térségében. A rengéseket lehetett érezni, de károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Kissé mérséklődik a meleg, több órás napsütésre számíthatunk, délutántól lehet több felhő. Országos csapadékot nem hoz a hideg front, elszórtan valószínű zápor, zivatar, főképp a Dunától keletre. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik, 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra 15 és 22 fok közé hűl a levegő. Szombaton is napos idő lesz, elvétve záporokkal, a szél megélénkülhet, 29-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Szépséges pénteket, csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok. Megjöttem a péntek délutánra is, és hangolok mindenkit a hétvégére. A legeslegjobb zenékkel, a kedvenc időszakunkból, a 90-es, 2000-es évek, onnan pedig nem lehet mellélőni. Úgyhogy kezdek is Rasmusszal, jön az In The Shadows, töltsük együtt a mai délutánt is. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Csodálatos napot kívánok mindenkinek. Itt a péntek délután, úgyhogy lehet hangolódni a hétvégére. Ha van valami jó kis program tervük, akkor osszák meg velem, vagy akár én gyorsan a többiekkel. 0620 55 55 155. Ide jöhetnek a programajánlatok. Vagy ha valakinek van valami jó kis grill receptje, nagyon-nagyon szívesen várom. Most nekem pont arra lenne szükségem. Úgyhogy köszönöm előre is, cserébe isteni zenéket tudok hozni egész délután, sőt, napkérdését is hozó közlekedési információkat is, úgyhogy töltsük együtt a következő néhány órát olyan zenékkel, mint DJ Sammy és a Heaven, vagy éppen Vesz és az Alana. Az Aqua Barbie girlje pedig már viszi is tovább a délutánt és a jó hangulatot itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is már most sokan vannak az utakon, úgyhogy legyünk óvatosak, figyeljünk egymásra. Sokan elindulnak majd a Balaton felé is az M7-esen, úgyhogy erre azért számítani kell. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M4-esen, méghozzá Cegléd elkerülő szakaszán, a főváros irányába, 71-es kilométernél a belső sávot le is zárták. Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-es autóút között kiépített terelésben Budapest felé a 81-es és az 56-os kilométerek között szakaszos néhol arra szoló torlódás nehezíti az autósok dolgát ma is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Thank you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez a jó kis Honeybee's dal a Védtelen zárta le az első órát ebből a délutánból, de megyünk is át a másodikba, mert hogy nyakunkon a hétvége. Szóval mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love. És nem majd a halott pénz is. Itt lesz a mai.
2: Megöregszünk majd, némán néz majd szét a szenvedély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A vártnál is kedvezőben alakult az infláció júliusban. Kisebb földrengések voltak a horvát tengerpart térségében, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. A miniszterelnök úgy reagált, 10 éve nem volt ilyen kedvező az inflációs adat, az élelmiszerek ára pedig hosszú idő után először csökkent. Holnaptól kissé enyhül a forróság, a hőségriasztás ugyanakkor marad, de másodfokúra mérsékli az országos tisztifőorvos. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Közben emelkedett a Duna vízszintje, a folyó ausztriai vízgyűjtőjén tegnap elerett az eső, és mára is nagyobb csapadékot jósolnak, ami további vízszint emelkedést hozhat. Társadalmi egyeztetés kezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjéről és a hozzá kapcsolódó volánbusz hálózatról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézy Dávid kitért rá, hogy már zajlik az utolsó tesztüzem Budapest és Kelebia között, ami ahhoz kell, hogy elindulhasson a szakaszon a személyszállítás. A Közlekedés Tudományi Intézet honlapján már véleményezhető a menetrend. Már majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAV a Balatonnál, és 316 esetben tárt fel szabálytalanságot. A turisztikailag kiemelt térségekben vizsgálódtak a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében. A vendéglátóhelyek és üzletek mellett a SZAP és KVAD bérléseket, valamint a taxi szolgáltatásokat is ellenőrizték, de a turizmus fejlesztési hozzájárulás teljesítését is nézték. A szabálytalanságok többsége a nyugtadás elmulasztásához vagy foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. Ezüstérmet nyert Fábián Bettina a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában lett második. A számban német aranyérem és olasz bronzérem született. Kissé mérséklődik a meleg, több órás napsütésre számíthatunk, délutántól lehet több felhő. Országos csapadékot nem hoz a hidegfront, elszórtan valószínű zápor, zivatar, főképp a Dunától keletre. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik, 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra 15 és 22 fok közé hűl a levegő. Szombaton is napos idő lesz, elvétve záporokkal, a szél megélénkülhet, 29-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerek egy óra után is itt a Best FM-en. Én Majoros Réta vagyok. Na nézzük, hogy mik azok a felejthetetlen slágerek, amiket most hozok. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Nem hiszem, hogy be kell mutatni. De itt lesz majd Eagle Eye Sherry is, és a Safe Tonight. Jön majd az Outcast, itt lesz Dance-el, most pedig a Deja Vu-vel indul az óra. Már itt is az I Can't Stop.
0: Best FM.

own world. Now that we found love, what are we gonna do with it? A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését. Azon gondolkodtam, hogy én az a típus vagyok, aki szeretem magam meglepni apróságokkal, néha nagyobb dolgokkal is, de hogy amikor van egy kevésbé jó napom, akkor szeretem, hogyha mondjuk veszek magamnak egy sütit, és egyszerűen csak feldobódik a kedvem, vagy pont, hogyha valami jó dolog történik, mert mondjuk sikerem lett valamiben, akkor megjutalmazom magam. Na de a kérdés az, ki mikor lepte meg magát utoljára, és mivel? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Illetve az is kérdés, hogy egyáltalán szoktak ilyet csinálni, vagy egyszerűen megdicsérik magukat gondolatban, és aztán lépnek tovább? Van ilyen? Én tényleg javasolni tudom, hogy néha lepjék meg magukat is néhány kedvességgel, figyelmességgel. Na, jöhetnek az üzenetek, és persze a vélemények is, na meg az Outkast dala, The Way You Move, itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, és az utakra is. Figyelem az M1-esen Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben. Budapest felé a 78-as és az 56-os kilométerek között szakaszos torlódás, időszakos lesulás nehezíti az autósok dolgát. Aki teheti, válasz az 1-es főutat, vagy más alternatív útvonalat a főváros felé, ha valaki erről tud. Megköszönöm, hogyha megírja. A Hegyeshalom felé vezető oldalon közel az M0-as autó csomópontjához két autó koccant. A 18-as kilométernél a belső sávon állnak az autók, emiatt már több mint 2 kilométeres a kialakult dugó, amely már kihat az M0-as autót forgalmára is. Távolabb, szintén a határ felé, Herceghalom térségében egy műszaki hibás autó vesztegel a 28-as kilométernél a külső sávban, úgyhogy ezzel is számolni kell. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Nagyon jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is röppent már 2 óra a délutánból, úgyhogy tényleg egyre közelítünk a hétvégéhez, úgyhogy 2-kor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, és sűvítünk tovább. Például Gáspár Laci dalával, azt hiszem pont ide illik, jön a füllet forró nyár. És jön majd Sherry Cole is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. 1 órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap Akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopian címmel családi délután lesz a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
3: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Stabilizálódott az ország energiaellátása, átfogó felmérés a gyermekvédelemben. Holnap lesz az országos vízipisztolycsata. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megőriztük az ország energia és vízbiztonságát, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Holnaptól pedig harmadfokúról másodfokúra mérséklik a hőségriasztást is. A kormányfő megköszönte a lakosság, az önkormányzatok és a vállalatok takarékosságát, de azt kérte, hogy a tudatosabb energia és vízhasználatból minél többet őrizzünk meg. Hozzátette, Pakson továbbra is nehéz a helyzet, a Duna vízszintje csak átmenetileg emelkedik. Az atomerőmű egyetlen működő turbinája stabilan termel. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, a Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is, augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás, és külön igényelni sem kell, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. Az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár még a tanévkezdés előtt folyósítja, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Az összesen 100 ezer forintos támogatásra mintegy 400 ezer gyermek jogosult. Holnap rendezik meg az országos vízipisztolycsatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztolycsatát hívni. Rekord kísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztolycsatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord. Dokumentálják a kollégák, számolják, videózzák, fotózzák, és ez alapján a Magyar Rekord Egyesület fogja hitelesíteni adott esetben, hogyha valóban sikerül rekordot elérni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elrétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt, 5 perccel lassan megy tovább a délután, a jó hangulat, és mindjárt itt a hétvége. Mi Majoros Rita vagyok, úgyhogy felpörgetem Önöket például Sheryl Cole-dalával, jön a Fight for This Love. Itt lesz Britney Spears is a Crazy-vel, és Paul Johnson is a Get Get Down-nal. A Nickelback indítja az órát, jön a Photograph, én pedig jó hétvégét kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Veszte fel a legjobb zenék. A mai kérdésem az, hogy ki mikor és mivel lepte meg magát utoljára, akár egy kicsit szomorúbb napon, hogy jobb kedve legyen, vagy mondjuk valami sikerélmény után. Azt írja Anita, egy piros rúzzsal leptem meg magam, miután sikerült lezárnom egy nagyon nehéz projektet a munkahelyemen. Minden alkalommal mosolygok, amikor használom. Én teljesen megértem, én ugyanezt szoktam csinálni. Én nem pirosat, hanem rózsaszint vettem magamnak a múlt héten. Zoli is írt, vettem magamnak egy jó minőségű grillezőt. Régóta vágytam rá, és végre úgy voltam vele, hogy megérdemlem. Nagyon jól tetted. Kata is írt, egy napos wellnessre fizettem be csak saját magamat. Telefon kikapcsolva, teljes nyugalom. Nagyon-nagyon kellett, nagyon sokat dolgoztam ezen a nyáron, és még nincs vége. Hát akkor Kata, élvezd! 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Ki mivel lepte meg magát legutoljára, és egyébként mikor volt, és azt is nyugodtan megírhatja, hogy miért, akár tényleg egy rossz nap után, vagy egy hosszú munkahét után jöhetnek az üzenetek. Paul Johnson pedig a folytatásban, és azt hiszem, ez pont azok közé, a 90-es évekbeli slágerek közé tartozik, aminek nagyon-nagyon minimál a szövege, tényleg Get Down, nagyjából ennyit kell megjegyezni, viszont annál nagyobbat üt. Egy chicagói house klasszikus itt a Best FM-en, Get Down!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Magasong about it, like to hear it. Here you go. Free your mind.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok ebben a melegben is az autósoknak. Vigyázzunk egymásra az utakon, ha pedig úgy érzik akár egy hosszabb, rövidebb úton, hogy picit bágyadtabbak a nagy melegtől, akkor tartsanak több szünetet, frissítsenek, legyenek óvatosak. Tényleg vigyázzunk egymásra az utakon. Én pedig meg is hoztam a legfrissebb útinfókat. Budapesten az Üllői úton baleset történt az Ecseri úti kereszteződésnél, úgyhogy ott kell egy kicsit nagyobb dugóra számítani, de többen is írtak a hallgatóink közül, hogy baleset történt a Róbert Károly körúton is, méghozzá a Lehel utcánál. Nagyon szépen köszönöm ezt az infót is. Korábban baleset történt az M5-ösön a határ felé a kecskeméti pihenőhely után, a 98-as kilométernél a kialakult torlódás már feloszlóban van. Aztán az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-ás autóút között továbbra is kiépített terelésben kell autózni. A 78-as és az 56-os kilométerek között torlódás van, lassulás. Aki teheti, választ az 1-es főutat vagy más alternatív út vonalat a főváros felé, ha valakinek pedig van ilyenje, ilyen kerülőútja alternatív útvonala, kérem írja meg, vagy hívjon fel a 0620-5555-155-ös számon. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
3: Szigetváron és Lánycsókon folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések. Halálos tűz volt Cserkúton. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Újabb helyszíneken várható adóhatósági ellenőrzés jövő héten. A NAV tájékoztatása szerint szerdán Szigetváron a Szent István lakótelepen található üzleteket, csütörtökön pedig a lánycsóki boltokat és vendéglátóhelyeket keresik fel a revizorok. Emellett folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. Halálos tűz volt Cserkúton. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint nagy területen égett az ajnövényzet csütörtökön délután a kerekes dűlőben. A lángok átterjedtek egy hétvégi házra, és a közelében összehordott szemétre is. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik eloltották a lángokat. Az épület átvizsgálásakor egy holttestet találtak. Az ügyben tűzvizsgálati eljárás indult. Befejeződtek a víztározók kivitelezési munkái Szaporcán. A község és a Baranyavármegyei Önkormányzati Hivatal közösen 100 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós forrás nyert el a munkára. A Kossuth-Lajos utca és a Dózsa-György út kereszteződésénél található Holt medernél elvégezték a tisztítást és a területrendezést. Megvalósult a holták kotrása és a partfal biztosítása is. A fejlesztés eredményeként javul a település vízgazdálkodása és a pangóvizek kialakulásának kockázata csökken. Korlátozzák a forgalmat augusztus közepén Pécs és Orfű között. A Mecsekerdő ZRT tájékoztatása szerint Pécs és Remeterét között balesetveszélyes fákat vágnak ki a területen, így a közlekedőknek lassabb haladásra kell számítaniuk. A fakitermelés az útmenti sávot érinti, ezért az úttal párhuzamosan haladó kerékpárutat lezárják, munkanapokon reggel 8 és délután 3 óra között. A gyalogosoktól, túrázóktól pedig azt kérik, biztonsági okokból kerüljék el a fakitermeléssel érintett területeket, és ne lépjenek be a lezárt övezetekbe. A labdarúgó NB3 harmadik fordulójában a PMFC a hétvégén a Majoshoz látogat. A meccset vasárnap délután 17:30-kor játsszák, írja a klub honlapján. A második forduló elmaradt mérkőzéseit jövő héten pótolják, így a PMFC augusztus 12-én szerdán ismét pályára lép, ezúttal a Sárbogárd vendégeként.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Pécsett az Atinai út egy szakaszán gázhálózati munkákat végeznek. A helyszínen sávlezárás van érvényben. Útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani a Rákóczi út egy szakaszán. A NAV előtt ugyanis betonburkolatot cserélnek. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak, emiatt a felső Makárdűlő bevezető szakaszát teljes szélességében lezárták, és lezárás várja a közlekedőket a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál is. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton sok napsütésre van kilátás, helyenként azonban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Csapadékra viszont csak elszórtan számíthatunk. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi szél. A hőmérséklet reggel 21, napközben 32 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk pontosan 4 órakor. Anna Mária, köszönöm szépen. Hello Pécs, kellemes szép napot kívánok. Rendhagyó péntek van, ugyanis most még nem készülünk egyelőre pihenésre, tekintettel a holnapi, a szombati munkanap lesz. A mikrofonnál H. Horváth László, ő pedig már Mika és a Big Girl.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Pécs és Orfű között veszélyes fákat fog eltávolítani a Mecsekerdő ZRT, hogy pontosan mely szakasz érinti a munkálat és hogy mikor fog történni, mindez kiderül a Pécs Aktuál híroldalon. És ha már közlekedés, akkor én is várom a legfrissebbeket SMS-ben és Viberen. A számom 30-as 889-107-es. A zenei maratonban hamarosan meghallgatjuk a Tracy Chapman feldolgozást Luke Combs-tól Fast Car, előtte itt van Warren G a 90-es évekből. It was

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Érkeznek az időjárás legfrissebb hírei, kiadták a narancssárga figyelmeztetést, ezúttal nem a hőség miatt, hanem a várható záporok, zivatarok okán. Egyébként heves szél, akár jégeső is előfordulhat. Pécset ma már hűvösebb van, 32-33 fokot lehet mérni ezekben a percekben. Holnap reggel 21, napközben a maximum 30 fokra készülhetünk, megszűnnek a záporok, zivatarok, viszont marad a viharos szél. Vasárnap magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érvényes az alapszabály, 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne menjünk ki a napra. Ott egyébként reggel 19, napközben 34 fok lesz, hétfőn 35, míg jövő héten kedden 37, akár 38 fok is előfordulhat. Az időjárás hírei után hamarosan jön a Savage Garden, velünk lesz a New Level Empire, most pedig Robbie Williams.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Már holnap szombat lesz munkanap, tekintettel, hogy augusztus 20-át fogjuk ledolgozni, és a munkanap akkor folytatódnak a véradások is, ugyanis reggel 8 és délután 2 óra között Pécsen a Pacsiota utca 3-as szám alatt a Pécsi Regionális Vérellátó Központban várják a véradókat. A véradáshoz minden esetben szükség van érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára, valamint TB-kártyára. Hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, előtte a Hooligans dalát, szól az eljátszott gyémánt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hogy hogyan néz ki Bob Marley diszkosítva, egy kis rappel megfűszerezve, hamarosan kiderül, mert hogy jön MC Light-tal közösen a Jamin. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor Incanna Máriától.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségitadó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu. Hogyan tudnék én?
4: Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Éjfélkor véget ér a pótfelvételi jelentkezési időszaka. 32 fok várható szombaton. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Végéhez közeledik a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési időszaka. A jelentkezők pénteken éjfélig adhatják be felvételi kérelmüket az e-felvételin keresztül. Az egyetemek, főiskolák már korábban közzétették azokat a képzéseket, amelyre még várják a jelentkezéseket. A pótfelvételi során egy képzést lehet megjelölni, és fontos, hogy a szükséges dokumentumok feltöltését és a hitelesítést is el kell végezni a határidőig. A ponthatárokat augusztus 27-én hirdetik ki. Ősszel folytatódik az Iskolában az Erdő című program, melynek keretében a diákok erdőpedagógiai foglalkozásokon vehetnek részt. A programra a hazai köznevelési intézmények regisztrálhatnak, az erdészeti erdei iskolák pedagógusai pedig legfeljebb 30 fős csoportoknak, osztályoknak tartanak díjmentes tematikus foglalkozásokat országszerte. A részvételhez regisztrációra van szükség, amit a program honlapján keresztül lehet megtenni augusztus 26-ától a keret beteléséig. Augusztus 1-én érkezett bejelentés a rendőrségre, melyből kiderült, hogy ismeretlenek betörtek egy sázsdi ingatlanba, ahonnan közel 10 millió forintot vittek el. A rendőrök hamarosan azonosították a betörőt, egy 60 éves diósviszlói férfit. A nyomozás során az is kiderült, vélhetően nem egyedül követte el tettét. A szálak egy 54 éves pécsi férfihoz vezettek, aki korábban járt a sértett lakásán, és megtudta, hogy nagyobb összeget tart otthon. A rendőrök augusztus 3-án fogták el a két férfit, az otthonaikban tartott házkutatás során nagyobb összegű készpénzt, illetve a betöréshez alkalmas eszközöket is találtak. Az ügyben a komlói rendőrkapitányság nyomoz. Új gépjármű fecskendőt adtak át szerdán Szigetváron. A hivatásos tűzoltó parancsnokság egy Heros Aquaman 4000 típusú tűzoltóautóval gazdagodott, ami a jelenleg elérhető legkorszerűbb modellek közé tartozik. Az új járműnek köszönhetően tovább erősödött a szigetvári tűzoltóság beavatkozási képessége, növelve ezzel a lakosság biztonságát. A harmadik fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2. A HRN Kozár Mistenny ellenfele ezúttal a Csákvár lesz. A baranyai együttes idegenben lép pályára. A Szentlőrincre hazai mérkőzés vár a Nagykanizsa ellen. Mind a két találkozó vasárnap délután 17:30 kezdődik. Pécsett az Atinai út egy szakaszán gázhálózati munkákat végeznek. A helyszínen sávlezárás van érvényben. Útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani a Rákóczi út egy szakaszán, a NAV előtt ugyanis betonburkolatot cserélnek. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak, emiatt a felső makárdűlő bevezető szakaszát teljes szélességében lezárták, és lezárás várja a közlekedőket a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál is. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton sok napsütésre van kilátás, helyenként azonban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Csapadékra viszont csak elszórtan számíthatunk. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északias szél. A hőmérséklet reggel 21, napközben 32 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt a mikrofonnál H. Horváth László. Holnap lesz a sikondai piknik, erről beszélgetek rövidesen Polics Józseffel, Komló polgármesterével. Addig is játszom a dalokat, velünk lesz majd a Negrokán, most pedig Bob Merlin, MC Light-tal közösen. 101 hét Best FM.

0: világ ellen.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. A Komlonyi Rendőrkapitányság felhívásával folytatom, ugyanis keresik az eltűnt rózsavölgyi Leonárdót. A 11 éves fiú engedély nélkül távozott városi otthonából, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt. A Komlonyi Rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogy valaki látta a fiút, vagy éppen tud annak tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést a 0680-555-111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon. És ha már Komló, akkor hamarosan jön a sikondai piknik, mellette viszont felünk lesz Kid Lock és az All Summer Long, most pedig jön az egykoron szebb napokat is látott Janet Jackson és a Test the Way Love Goes. Like a moth to a flame.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Holnap lesz a sikondai piknik, ami már tulajdonképpen felvezeti a közelgő bányászapokat is. Beszélgető partnerem a témában Polics József, Komló polgármestere.
1: Többször elmondtam, hogy ebben az esztendőben Komló városa ünnepli 75. városá nyilvánításának születésnapján, és ehhez szinte egész évben különböző esemény sorozatokkal készültünk, de az augusztusi hónap már ahogy megyünk előre az időbe, egyre intenzívebb lesz, és egyre több program lesz. Az első ilyen a mostani szombati, tehát a 8-án megtartandó sikondai piknik, amely egy egész napos rendezvény sorozat, ahol én úgy gondolom, hogy minden korosztály a napszak különböző részében megtalálja a magának megfelelő szórakozási lehetőséget. A részletes programról a mostani esetben is, meg az elkövetkezendő hónap vonatkozásában is a városi intézményrendszer, illetve a városi honlapon keresztül tudnak tájékozódni. Vegyenek részt, minél többen jöjjenek el, nem csak komlóiak ezekre a rendezvényekre, és ünnepeljük együtt Komló városa nyilvánításának 75. születésnapját, és természetesen a csúcspont az továbbra is a szeptember 3-a, 4-e, 5-e, 6-ai rész, amikor is indulunk csütörtöki nappal az országos bányásznapi rendezvénnyel. A péntek, szombat, vasárnap az pedig városi születésnapi rendezvényhez kapcsolódó színházi rendezvényen kívül dübörög az Esperantó tér Bem utcán a különböző kulturális szórakoztató lehetőségek. Itt arra kérek mindenkit, hogy tájékozódjon, rengeteg jó program lesz, jöjjenek el, tehát legyünk minél többen a háromnegyed évtized vagy évszázados rendezvényen, és ünnepeljük együtt Komló város 75 éves városá nyilvánításának születésnapját.
0: Polgármester úr, köszönöm szépen. Érkeznek a folytatásban a programajánlatok, aztán a Molnár Ferenc karameljön és a csillagom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komló.hu. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Kártalan Kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan Kertben augusztus 8-án. Kaponyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusion Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Septi Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat, és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
0: Ez volt a programajánló.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Isten éltesse az Ibolyákat, ugyanis ma ők a névnaposok. Érkeznek a születésnaposok. 73 éves Füsti Molnár Éva, Jászai-Méri díjas színésznő. 67 éves David Duchovny, amerikai színész, az X-Akták Mulder ügynöke. És 57 éves Csapó Virág, Domjanedi díjas magyar színésznő, akit láthatunk többek között a Kisvárosban, illetve a Tanárban is. A folytatásban délután 5 órakor jönnek a legfrissebb hírek és információk, addig is énekel Wolf Katim, szól az Itt vagy, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Érdekes páros érkezik a folytatásban, Beyoncé és Sean Paul-al közösen, Baby Boy. Előtte viszont kiderül, hogy mi minden történt Pécsett és a térségben. Itt vannak a hírek Incanitól.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Szigetváron és Lánycsókon folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések. Halálos tűz volt Cserkúton. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Újabb helyszíneken várható adóhatósági ellenőrzés jövő héten. A NAV tájékoztatása szerint szerdán Szigetváron a Szent István lakótelepen található üzleteket, csütörtökön pedig a lánycsóki boltokat és vendéglátóhelyeket keresik fel a revizorok. Emellett folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. Halálos tűz volt Cserkúton. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint nagy területen égett az ajnövényzet csütörtökön délután a kerekes dűlőben. A lángok átterjedtek egy hétvégi házra, és a közelében összehordott szemétre is. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik eloltották a lángokat. Az épület átvizsgálásakor egy holttestet találtak. Az ügyben tűzvizsgálati eljárás indult. Befejeződtek a víztározó kivitelezési munkái Szaporcán. A község és a Baranyavár megyei önkormányzati hivatal közösen 100 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós forrás nyert el a munkára. A Kossuth-Lajos utca és a Dózsa-György út kereszteződésénél található Holt medernél elvégezték a tisztítást és a területrendezést. Megvalósult a holták kotrása és a partfal biztosítása is. A fejlesztés eredményeként javul a település vízgazdálkodása és a pangóvizek kialakulásának kockázata csökken. Korlátozzák a forgalmat augusztus közepén Pécs és Orfű között. A Mecsekerdő ZRT tájékoztatása szerint Pécs és Remeterét között balesetveszélyes fákat vágnak ki a területen, így a közlekedőknek lassabb haladásra kell számítaniuk. A fakitermelés az útmenti sávot érinti, ezért az úttal párhuzamosan haladó kerékpárutat lezárják, munkanapokon reggel 8 és délután 3 óra között. A gyalogosoktól, túrázóktól pedig azt kérik, biztonsági okokból kerüljék el a fakitermeléssel érintett területeket, és ne lépjenek be a lezárt övezetekbe. A labdarúgó NB3 harmadik fordulójában a PMFC a hétvégén a Majoshoz látogat. A meccset vasárnap délután 17:30-kor játsszák, írja a klub a honlapján. A második forduló elmaradt mérkőzéseit jövő héten pótolják, így a PMFC augusztus 12-én szerdán ismét pályára lép, ezúttal a Sárbogárd vendégeként.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Pécsett az Atinai út egy szakaszán gázhálózati munkákat végeznek, a helyszínen sávlezárás van érvényben. Útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani a Rákóczi út egy szakaszán, a NAV előtt ugyanis betonburkolatot cserélnek. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezetéket javítanak, emiatt a felső makárdűlő bevezető szakaszát teljes szélességében lezárták, és lezárás várja a közlekedőket a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál is. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton sok napsütésre van kilátás, helyenként azonban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, csapadékra viszont csak elszórtan számíthatunk. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északias szél. A hőmérséklet reggel 21, napközben 32 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, találkozunk holnap 3-kor a Besten. További kellemes délutánt a mikrofonnál most még ebben az órában H. Horváth László. Indítom a zenei maratont, jönnek a legnagyobbak, de szó szerint, mint például Jennifer Lopez és a Get Right, felünk lesz a Backstreet Boys, előtt a páros Beyoncé és Sean Paul-a zenél.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Egy gyenge hidegfront halad át felettünk, ennek köszönhetően egy picit visszaestek a számok. Tegnap még 38-39 fok volt, most 34-35 fokot mérhetünk Pécset. Holnap reggel 21, napközben 31 fok várható. Nem lesz csapadék, viszont feltámad a szél, és akár viharossá is fokozódhat. Vasárnap reggel 19, napközben a 33-34 a jellemző, magas UV-sugárzással, míg a következő hét 35 fokkal nyit, és bizony a hét közepére visszatér a 37-38 fok. Hamarosan folytatjuk egy beszélgetéssel, addig viszont a dalokkal, mit lesz majd Tom Novi és Lima közöse Take It, ő pedig már Kenny Williams és a World Celebration a Best FM-en.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Folytatjuk a beszélgetést a nyári veszélyekről Illés Zoltán vízimentővel. Mit tehetünk akkor, hogyha embert kellene menteni a vízből, de nincs úszómester a közelben?
1: Hát, ha nincs úszómester vagy vízimentő a közelben, akkor baj van. Ezért is kértem, hogy válasszunk olyan helyet, amit strandnak hívnak, és strand csak akkor üzemelhet, hogyha van vízimentő, vagy ugye épített medencés környezetben úszómester. Ez alapvetően nem lesz garancia arra, hogy ne legyen baj, de baj van, akkor ezek a szakemberek a leggyorsabb és leghatékonyabb segítséget tudják nyújtani. Vagyis ha azt veszük észre és azt tapasztaljuk, hogy valaki a vízben bajban van, akkor amellett, hogy őt szemmel tartjuk, az első és legfontosabb dolgunk az lenne, hogy azonnal értesítsük azt a személyt, aki képzett ebben, és hatékonyan, nagyon gyorsan be tud avatkozni. Ha bármilyen körülmények között és bármi miatt mégis olyan helyen tartózkodunk, ahol nincs ilyen ember a közelben, és azt tapasztaljuk, hogy valaki bajban van, akkor semmilyen körülmények között ne induljunk úszva, és ne próbáljuk úszva megmenteni. Ez egy nagyon veszélyes szituáció lehet. Ilyen esetben azonnal segítséget kell hívni, például 112-n, illetve nagyon fontos, hogy ilyenkor ezt a szemét onnan helyből tartsuk szemmel, hogyha az érkező mentőegységeket tudjuk kalauzolni és tudjuk irányítani, hogy merre fele kell őt keresni.
0: Ha a Balatonra készülünk, ott milyen plusz biztonsági lehetőségek várnak minket?
1: Hát a mentőmellényekkel kapcsolatban szeretném elmondani még, hogy a Fővenyesi strandon avattuk nem olyan régen a 10. mentőmellény állványunkat, elsősorban a balatoni strandok némelyikén van, most már ezúttal ugye ez volt a 10., tehát 10 ilyen helyszínen állítottunk fel olyan mentőmellény állványt, amire különböző mentőmellényeket helyezünk ki, ezeket a strandolók szabadon nyugodtan használhatják, kérjük is, hogy használják, akinek nincs, tehát onnan ezeket el lehet venni, használat után kérjük, hogy ezeket tegyék majd vissza, hogy más is tudja használni. Úgy tűnik, hogy ez egy nagyon sikeres kezdeményezés, hiszen nem biztos, hogy mindenki egy-két hét nyaralásért egy gyermeknek vesz mentőmellényt azzal tudattal, hogy jövőre úgy is kinövi. Kellene. Egyébként én azt mondom, hogy megéri, hiszen nem egy rettenetesen drága eszközről van szó, de ha ilyen strandon strandol, ezeket a mentőmellény állványokat nyugodtan használhatja is. Ezekről egyébként információt a weboldalunkon mindenki talál. Illetve amit még szeretnék ajánlani, az a YouTube csatornánk, ahol mindenféle biztonsággal kapcsolatos kisfilmet meg lehet tekinteni, és ezeknek a kisfilmeknek a segítségével is tudja felhívni a figyelmet arra, hogy apró, de nagyon fontos dolgok, amikkel elkerülhető a baleset.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik, Dániel Fik Gergővel és az utazókkal egyedül ébredek. Kinyit.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave this town.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

legjobb zenék.

I may seem all right and smile when you leave, but my... A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do do b.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a vízhiányra. Esőt kapott a Duna vízgyűjtője. A brit kocsma hangulatot feltik Londonban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a szélsőséges időjárás kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter közölte, több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodásban alkalmazott bevált gyakorlatokat. Kezdeményezi azt is, hogy Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia, vagyis a C5 következő egyeztetésén kiemelten foglalkozzanak az aszály, a hőség, a vízhiány és az áradások kezelésével. A tárcavezető szerint a mostani válság arra is rámutatott, hogy Magyarország felkészülése az elmúlt 16 évben nem volt megfelelő. Megérkezett a rég várt eső a Duna felső vízgyűjtőjére, tartós fordulatot azonban egyelőre nem hozhat. A bajor, osztrák és szlovák mérőállomásokon már kisebb emelkedést mutatnak a vízszintek, ennek hatása pedig Magyarországon is kezd érződni. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a következő napokban néhány deciméterrel emelkedhet a Duna, ám ez várhatóan csak átmeneti lesz. Ha nem érkezik újabb csapadék, a jövő hét közepétől ismét apadhat a folyó. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta el rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Ha valaki mondjuk rosszul van, nem feltétlenül mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, de dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
1: Politikai ügyé vált az ÁVA sörözés Londonban. Egy készülő szabályozás visszaszorítaná, hogy a zsúfolt bárokban és a kocsmákban a vendégek a pultnál vagy az utcán áldogálva igyanak. Az önkormányzat szerint ezzel a zajt és a rendbontást csökkentenék, és nem teljes tiltásról lenne szó. A vendéglátósok viszont a hagyományos brit kocsma hangulatot féltik. A tervet már a miniszterelnök és a londoni polgármester is bírálta. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elrépve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Én veszem a nyakamba a következő 120 percet, szóval mondhatni White Boy All Night Long, mostantól egészen a Night Shift végéig, én White Boy a lemezjátszók mögött is, és aztán persze majd 8-tól évfélig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel is. Szóval indul a Night Shift.
4: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal.

Ez a Night Shift minden este Whiteboy-jal.

Facebookon és Instán pedig él és virul az új profilunk, a Best FM Nightshift, de hát azért a Mixcloud maradt még mindig az a platform, ahova a mixeket töltjük fel, és ahonnan a korábbi Nightshiftes mixeket el lehet érni, és újból és újból és újból meghallgatni. Mixcloud.com per DJ Whiteboy az én korábbi mixeim tracklistával együtt, ott elérhető.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Cserélni senkivel nem fogok most, hiszen maradok én a lemezjátszók mögött, de nyújtózom egy picikét, egy korty ez, egy falat az, és aztán héttől megint állok be a lemezjátszók mögé. Még egy órán keresztül én White Boy itt a Night Shift második 60 percében is, szóval pár pillanat, és innen folytatom. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt látható lesz a Hogyan tudnék élni nélküled című film is. Jegyek kaphatók a gag.jegy.hu oldalon. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Tédeni újra Pécsen a Káptalan kertben augusztus 8-án. Kapunyítás este 7 órakor. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 13-án a Metronom Jazz Club vendége a Fusio Group lesz. Róluk azt érdemes tudni, hogy nagyon egyéni hangzásviláguk van itt a jazz berkein belül, és ugye nem csak a zeneszerző Szendőfi Péter, hanem a zenekar művészei is nagyon magas minőséget képviselnek, és a meghívó állandó énekesnőjük Kertész Erika. Augusztus 14-én és 28-án Ave Sopiane címmel családi délután lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ennek során a gyerekek testközelből is megismerhetik az ókori római légiós felszereléseket, korabeli ruhákat, és belekóstolhatnak a hétköznapi ókori életbe is.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák, csökkent az infláció júliusban, világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbül Anita kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki, a fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetette kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonda Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
4: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
3: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágneshorgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Holnap egyre inkább kitisztulhat fölöttünk az ég, a reggeli felhősebb részek után több órás napsütésre számíthatunk. Zápor legfeljebb délelőtt fordulhat elő néhol, később inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A hőmérséklet pedig 29 és 34 fok között tetőzhet. Vasárnap nyugodt, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de néhol megnövekedhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar is kipattanhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

0: Ma kivételesen egyetlen Night Shift lemezlova sem csatlakozik hozzám, úgyhogy a következő órában is én White Boy egyedül a lemezjátszók mögött. Jön a második óra.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Az előző óra végén azt mondtam, hogy ma kivételesen egyetlen egy Night Shift lemeznova sem csatlakozik hozzám, ez így is van. Holnap viszont annál inkább ketten is. Hangyával és Millerrel megyünk majd Budapest kellős közepére. Holnap lesz a következő Best FM Night Shift Party napja. Este 11-től ott leszünk bent a város közepén, a nedves teráriumban, rögtön a bejárattól balra, és pont úgy, mint itt a Besten a Night Shift első 120 percében, ott is egész este a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereiből fogunk pörgetni, amennyi csak belefér egy estébe, a hip-hoptól és az R&B-től kezdve, a funkin, a poppon és a dance-en át, egészen a classic house-ig. The disco light, they shine so bright, my body starts to glow.

I'm gonna make your hand shake.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És akkor már nem mixben, de ugyanilyen lendülettel, és ugyanígy a 90-es és a 2000-es évekből jönnek a legnagyobb slágerek a következő 4 órában is, mert hogy egészen éjfélig Night Shift itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökken a tűzifa áfája, jön az energetikai fordulat. Átfogó felmérés a gyermekvédelemben. Holnap lesz az országos vízipisztoly csata. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hamarosan a szociális tűzifa keretemeléséről is dönthet a kormány. Kiemeltem, a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, a Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is, augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Holnap rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta a rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztolycsatát hívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztolycsatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord.
1: Egy 2 éves gyerekkel együtt loptak el egy autót Angliában, miközben a szülei a közelben voltak. A rendőrök a bejelentés után mindössze 1/4 órával megtalálták a kocsit. A tolvaj addigra elmenekült, a kulcsot azonban benne hagyta a járműben, és a kisgyereket is sorsára hagyta. A kicsinek nem esett baja, az elkövetőt továbbra is keresik. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És akkor maradok én is, maradnak a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágere is. Úgy, ahogy az lenni szokott itt a Best 0-24-ben hétfőtől vasárnapig, csak már nem mixben, hanem szépen egymás után. A következő órában Robbie Williamson a She's the One-nal, itt lesz a Coldplay az Adventure of a Lifetime-al, és Nelly Furtado a sorlag elején.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Pont úgy, ahogy a Rock DJ videoklipjében sem nyúzza le igazából a saját bőrét Robbie Williams. Ugye most érkező dal videoklipjében sem ő korcsolyázik. Igazából bár becsületére váljon, hogy azért vett egy-két korileckét a videoklip miatt. Jön a She's the One!

Klasszterfem a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Fennállásuk 40. évfordulójának alkalmából nem csak egy világkörüli turnét tolt tavaly a Simply Red, de 40 legnagyobb slágerük újra masterelt változatát is megjelentette a létező összes hanghordozón. És a 40 között ott van természetesen ez is. Jön a Simply Red és az Ain't That a Lot of Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a vízhiányra. Esőt kapott a Duna vízgyűjtője. A brit kocsma hangulatot feltik Londonban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a szélsőséges időjárás kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter közölte, több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodásban alkalmazott bevált gyakorlatokat. Kezdeményezi azt is, hogy Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia, vagyis a C5 következő egyeztetésén kiemelten foglalkozzanak az aszály, a hőség, a vízhiány és az áradások kezelésével. A tárcavezető szerint a mostani válság arra is rámutatott, hogy Magyarország felkészülése az elmúlt 16 évben nem volt megfelelő. Megérkezett a rég várt eső a Duna felső vízgyűjtőjére, tartós fordulatot azonban egyelőre nem hozhat. A bajor, osztrák és szlovák mérőállomásokon már kisebb emelkedést mutatnak a vízszintek, ennek hatása pedig Magyarországon is kezd érződni. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a következő napokban néhány deciméterrel emelkedhet a Duna, ám ez várhatóan csak átmeneti lesz. Ha nem érkezik újabb csapadék, a jövő hét közepétől ismét apadhat a folyó. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta a rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, nem feltétlenül mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
1: Politikai ügyé vált az áva sörözés Londonban. Egy készülő szabályozás visszaszorítaná, hogy a zsúfolt bárokban és a kocsmákban a vendégek a pultnál vagy az utcán áldogálva igyanak. Az önkormányzat szerint ezzel a zajt és a rendbontást csökkentenék, és nem teljes tiltásról lenne szó. A vendéglátósok viszont a hagyományos brit kocsma hangulatot féltik. A tervet már a miniszterelnök és a londoni polgármester is bírálta. Holnap egyre inkább kitisztulhat fölöttünk az ég, a reggeli felhősebb részek után több órás napsütésre számíthatunk. Zápor legfeljebb délelőtt fordulhat elő néhol, később inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A hőmérséklet pedig 29 és 34 fok között tetőzhet. Vasárnap nyugodt, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de néhol megnövekedhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar is kipattalhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az elmúlt napok kánikuláiból bőven tudott volna egy kis meleget félretenni a Jamiroquai, de megtették ők ezt már korábban. Valami ilyesmiről szól a Kent Heat, ami érkezik a következő órában, akárcsak a Madhouse-tól, a Like a Prayer, a Destiny's Child-tól, az Independent Women, vagy a Booty Love-tól, a Boogie Tonight, már is az óra legelején.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, amikor két évvel ezelőtt itt volt, 18 dalt játszott a budapesti koncertjén. Múlt hét végén most 20 dallal örvendeztette meg a rajongókat. Én támogatom abszolút, hogy Lenny Kravitz folytassa ezt a fajta tendenciát. Jöjjön két évente, és mindig játszom csak 1-2-3 dallal többet a budapesti rajongóknak. Fly Away, persze, hogy ez is felcsendült a Pap Lászlóban augusztus 2-án. Ezért most itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you

Best FM, a legjobb zenék jön a Planet Funk és a Chase the Sun, nem kell kergetni a napot, vissza fog az majd jönni magától, vasárnap, vagy inkább hétfő magasságában, és mindennel együtt, ami ezzel jár, kánikula, magas UVB-sugárzás, úgyhogy tessék még holnap kiélvezni a picikét enyhébb időjárást, ami egészen pontosan azt jelenti, hogy 32 fokos nappali maximum, és egy nagyon picike szél országszerte mindenhol.

látlak, de minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak. Nem.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Csökkent az infláció júliusban. Világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbül Anita kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki, a fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelné a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetette kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 200-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágnes horgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kamionok egymás után, táncoló tömeg végig az Andrássy úton egész nap. Ezeket a gyönyörű emlékeket lehet majd feleleveníteni augusztus 29-én Budapesten, természetesen autentikus szereplőkkel, például ATB-vel, aki ott is ott lesz, meg most itt is itt lesz már is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-jal.

Tesztefem a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk ennek a dalnak a videóklipében. Szóval a kiadó olyan nyomást helyezett az MTV-re, hogy azok végül nem neki ítélték oda sem a legjobb dance videóért, sem a legjobb operatőri munkáért járó díjat, viszont a közönség akarata előtt meg kellett, hogy hajoljanak, mert hogy torony magasan nyerte a közönség szavazást a Viewer's Choice Award-ot, a Fast Love. Ez itt a Best Time.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

0: legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My Love-ot. Ez itt a Best

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Nem volt azért már akkora erezzel a hajamat buli, mint 4 évvel ezelőtt, amikor az 50-et ünnepelte, de hát azért egykori zenésztársai nyilván beköszöntek neki és sok boldogságot kívántak Jerry Halliwellnek, aki tegnap ünnepelte az 54-et. Jön a Spice Girls és a Stop hamarosan, a No Doubt után.
1: Ez a Night Shift a Best

Bestefem a legjobb zenék még idén év elején, január 20-a környékén egy közös Instagram posztban jelentette be Chris Brown és Usher, hogy együtt indulnak. Elvileg világkörüli turnéra, azért mondom, hogy elvileg, mert

Best FM, a legjobb zenék, amikor a 2006-os Coachella fesztivál szervezői dobtak egy e-mailt a Daft Punk menedzserének, Busy P-nek, egy olyan szöveggel, hogy lenne 350 ezer dollárunk arra, hogy a Daft Punk fellépjen nálunk. Akkor Busy P annyit válaszolt, hogy oké, mekkora a színpad, mert akkor lehet, hogy vinnénk valami kisebb díszletet. Aztán később kiderült, hogy az a legendás piramis volt az a kisebb díszlet, ami a komplett 350 ezer dolláros büdzsét felemésztette, de ahogy mondani szokták, a többi már történelem. Kereken 20 évvel ezelőtt írta a történelmet a Daft Punk a Coachella fesztiválon. Jön az Around the World, itt a Best FM.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen